0: Ez hogy van tényleg.
1: Csakor.
2: Dragon Towing will be your 1051 and they have a 20 minute ETA.